0: Bella I, l'unica radio animata. Un mondo di sigle TV.
1: Mintäkki prekin ujon et uut.
2: Odiri pintäkin otan shehu sheru.
3: Tato tun piseni saaroso. Ohasi koskovan. Rehtyrin saaroso. Okaro shoshmolan.
4: Paula.
5: Giza.
6: Maris.
7: Krista. És lüke aladár?